0: még nem általános az, hogy a lakótelep közepén van egy szelektív hulladékgyűjtő pont, vagy az iskolában van, vagy közintézményekben. Szóval ez a partnerünk kihelyezett ilyen hulladékgyűjtő pontokat, és onnan begyűjtötte a hulladékot, majd az ő üzemében feldolgozta azt, és értékesítette. És még egy innováció jelent meg, szerintem roppant kedves, kicsit hasonlít itthon a, nem tudom, a fagyiskocsira, ami csilingelve megy végig a településen, ezt a hulladékgyűjtő kisbusszal valósította meg. Volt egy menetrendje, hogy hol lehetett leadni a városban menve, mentek a lakosok, és hozták zacsikban az otthonos gyűjtött szelektív hulladékukat. Vannak olyan fotóink, szívetmelengető, ahol sorba állnak az emberek azért, hogy leadhassák az ő gyűjtött PET palackjaikat. Mondom, olyan helyszíneken, ahol nagyon sok helyen az ivóvíz nem iható, tehát még több PET palack keletkezik. Illetve ne felejtkezzünk meg arról, hogy 4 éves a projekt, 4 éves a háború is, ami sújtja ezt az országot, akkor kezdődött a projekt egyébként szinte napra pontosan. Tehát amikor gondolkodtunk rajta, hogy vajon mi a havária helyzet, ami ezt a projektet megállíthatja, akkor hát akkor egyből megállapítottuk, hogy akkor ez most éppen életbe lépett. De a projekt nem állt meg, szerencsére a partnereinket nem sorozták be, és ugyan jelentős munkaerő hiányban, de folyamatosan tudták végezni a projekttevékenységeket, és a Kárpátalján megnövekedett lakosság, megnövekedett szelektív hulladékát gyűjtötték be, tehát nagyon nagy szerepe lett ennek a tevékenységnek, hiszen ahol megnövekszik a lakosságot, megnövekszik a hulladék is.
1: Ez azt is jelenti, hogy úgy látják, hogy hosszú távon fenntartható eredményeket sikerült elérni.
0: Mindig, amikor hosszú távban gondolkodunk, akkor nagyon fontos behozni azt az aspektust, hogy a szinte kivétel nélkül a projektjeink tartalmaznak szemléletformáló tevékenységet is. És igen, nagyon fontos az, hogy van egy iskola udvaron szelektív hulladékgyűjtő, meg hogy valaki azt üríti, és ezt menedzselik folyamatosan, de még fontosabb az, hogy itt ebben a programban gyerekeknek arról beszéltek a szintén ukrán partnereink, hogy hogyan előzhetik meg ők a hulladéktermelésüket, ha már megvették azt a terméket, akkor a csomagolási hulladékkal mit kell kezdeni. Lehet, hogy messzinek tűnik az eredmény, amikor arról beszélünk, hogy a ma 6-8-10 évesek fejében akarunk változást elérni, és attól várjuk majd a megoldást, de tényleg attól várjuk a megoldást. És most ezek tűzoltások, hogy összegyűjtsük a lakossági hulladékot, hogy minél több kukánk legyen, hogy minél több helyre tudjunk menni, hogy minél nagyobb hatékonysággal dolgozzuk fel a hulladékot. De a valódi megoldás az ezekben a gyerekfejekben van, és Magyarországon a PET-kupa már nagyon régóta foglalkozik szemléletformálással, és természetesen ez projekttől függetlenül is vannak fantasztikus civil szervezetek Ukrajnában, akik a hulladék megelőzésen dolgoznak, de ez a projekt nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy iskolákba, konkrétan a háború kitörésekor iskolákat nyitottak meg a belső menekülteknek. Ott, ha az ember volt ilyen helyszínen, tudja, hogy PET palack hátán, minden műanyagban érkezik, hiszen nincs más megoldás. Ezek a segélycsomagok rengeteg csomagolási hulladékot tartalmaznak. És például ott voltak ilyen szemléletformáló előadások, hogy akkor ezeket hogyan gyűjtsük, hogyan szelektáljuk, és hogyan lesz kevesebb környezetterhelés ennek a vége.
1: Peter Zsuzsannával beszélgettünk a Call Action projektről. 2500 tonna hulladéktól mentesült a folyó az elmúlt 4 évben. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk mindenhez. Viszont hallásra!
2: 1% a tiéd. Rendelkezz vele! Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180 480 23 1 43.

0: Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
1: Hallgatóink biztosan értesültek már arról, hogy itt a Civil Rádióban mindig hírt adunk arról az érdekes kihívásról, amelyre megoldások a Holnapért címre hallgat, és ez egy nagyon érdekes megközelítés abból a szempontból, hogy középiskolás diákok versenyeznek ötletekkel, megpróbálják könnyebbé tenni mindannyiunk életét. Két héttel ezelőtt tartották a döntőjét az idei versenynek, és a Focus Flow-val, az AI alapú tanulás támogatás segítő alkalmazás kidolgozásával kapcsolatban a Focus Flow csapatával beszélgetünk itt a rádióban. Itt ülnek velem a srácok, megmondom őszintén, egy kicsit zavarban is vagyok, mert nem szoktunk ennyien itt bent ülni ebben a stúdióban. Sok szeretettel!